0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

Hai geus wayah kieu teh kerebek kerebek ke cacing geus nagih.